0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam azt a
1: FM. Klasszne radio. Vdorohu.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Я один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az zárpor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvard.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz

0: 06 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Viszlókali reklámu na Radio Puls FM.
6: Reklámot hallottak.
7: Galeria Uhorskoho domu Munkácsi Mihály.
8: A Munkácsi Mihály Magyar Ház galériája.
9: A Munkácson született alkotó Csepeli Oxana életútja különleges példája annak, hogyan találkozhat egymással a tudományos gondolkodás és a művészi önkifejezés. Művészete egy érzékeny átmenet a racionalitás és az érzelmek világa között. Alkotásait a non-figuratív kifejezésmód határozza meg. Festményei nem a valóság pontos ábrázolására törekednek, hanem belső állapotokat, hangulatokat és érzelmi rezdüléseket közvetítenek. A színek és formák dinamikája egy olyan világ teremt, amely inkább érződik, mint sem leírható. Műveiben az olajfesték használatával megjelenő rétegek nyugalmat, harmóniát és tisztaságot sugároznak, miközben erős emberi jelenlét és belső egyensúly is érezhető bennük. Alkotásait számos hazai és nemzetközi kiállításon mutatták be, ahol a közönség különböző kulturális közegben is találkozhatott művészi világával. A Munkácsi Mihály Magyar Ház június 16-án kedden 16 órától itthonról haza egyéni kiállítást szervez Csepeli Oxana műveiből. A kiállítás most a nézőt is egyfajta belső utazásra hívja, egy olyan térben, ahol a színek és formák csendes nyelven mesélnek, és ahol minden látogató saját érzésein keresztül fedezheti fel az alkotások jelentését.
10: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ «Захід Фінанс Груп».
11: Rovatunkat támogatta a Munkácsi Mihály Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Pulse 92 i 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Jodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: kutatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу слухали.
5: Культурчеппек.
6: Краплини культури.
7: Novák Endre, törvényszéki orvos, az Ungvári Kórház orvosigazgatója és fejlesztője, sebész, szemész, szülésznőgyógyász, járványtani szakember. Dr. Novák Endre a Técsői járási úrmezőn született 1849-ben, Budapesten szerzett orvosi diplomát, s a fiatal járványtani szakembert 1872-ben Ungvárra küldték, hogy fékezze meg az itt tomboló kolera járványt. A fertőzést megállította, s az ungparti városban maradt, ahol 1874-ben rábízták az újonnan épített kórház vezetését, melynek tovább folytatta a fejlesztését. Beindította a szülésznő képzést, megalapította az Ungvári Bába Képzőintézetet. Novák Endre korai munkássága a közegészségügyi problémák feltárása és megoldása köré csoportosult. 20 év alatt számtalan az Orvosi Hetilap hasábjain közre adott cikk, felterjesztett javaslat és egy monográfia születhetett a kárpátaljai orvos tollából. Meglátásai és hiteles munkássága reformhatással volt a kor egészségügyi intézményrendszerének működésére. Meggyőződése szerint a betegellátáshoz való hozzáférést biztosítani kell szegénységben lévő társadalmi rétegek számára is, a gazdagok hozzájárulásának terhére. Dr. Novák Endrét 1939-ben Ungváron a Kálvária temetőben helyezték öröknyugalomra. A kórház vezetői emléktáblát avattak a tiszteletére, majd utcát neveztek el róla. 2003-ban az Ungvári Kórház területén felavatták Novák Endre mellszobrát, 2008-ban pedig a kórház felvette egykori főorvosa nevét.
8: Андрій Новак – судово-медичний експерт, керуючий лікар Ужгородської лікарні, хірург, окуліст, акушер-гінеколог, лікар-епідеміолог. Доктор Андрій Новак народився у 1849 році в селі Урмезієві Тячівського району. Закінчив медичний факультет Будапештського університету. У 1872 році молодого доктора-епідеміолога направили до Ужгорода для боротьби з епідемією холери. Після успішної перемоги над хворобою він залишився у місті над Ужем, де у 1874 році очолив новозбудовану лікарню, яку він продовжував розвивати. Він започаткував акушерську школу. Рання робота Андрія Новака була зосереджена на дослідженні та вирішенні проблем громадського здоров'я. За 20 років Новак опублікував понад 20 статей з охорони здоров'я у щотижневих газетних виданнях та 2 окремі монографії. Його ідеї та роботи мали реформатський вплив на функціонування тогочасної системи охорони здоров'я. На його переконання, доступ до медичної допомоги мав бути забезпечений також для бідних верств населення за рахунок вкладу заможніх. Поховали доктора Андрія Новака у 1939 році на кладовищі Кальварія в Ужгороді. Пам'ять про керівника на стіні лікарні було встановлено пам'ятну табличку. В Ужгороді на його честь назвали вулицю. У 2003 році на території

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Fennállva, kedves testvérek, a 138. Zsoltárt keressük, és énekeljük annak az első versét. 138. Zsoltár első verse így kezdődik. Dicsért téged teljes szívem!

0: Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a hirdetéseket.
1: Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, hirdetéseket olvasom. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvéreink adakoztak. A Szilágyi család hálából. Fedini Sinec Mária szerettei emlékére. Névtelenül Isten dicsőségére 8 testvérünk adományozott. Céladományként szeretett konyha támogatására Kis Ildikó és egy testvérünk névtelenül adakozott. Vakációs biblia hétre 3 testvérünk névtelenül helyezte el az adományát. A konfirmandus táborra egy testvérünk névtelenül adakozott. Az Úr áldása legyen a jókedvű adakozók életén. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Darcsi Ibolya testvérünket, akit Teremtő Istenünk 60 éves korában szólított magához. Az Úr vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló családra. Alkalmainkat a szokott rendben és időben tartjuk. Minden reggel 8 órától Isten tisztelet. Hétfőn reggel 8:30-tól imaközösség. Csütörtök délután 16:30-tól gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök délután 17 órától nagy ifi. Péntek délután 15 órától mini ifi. Szombat délután 14 órától kis ifi. Szombat délután 15:30-tól szenvedélybetegségből szabadultak és szabadulni vágyóknak tartunk bibliaórát. Az alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreket. Hirdetjük, hogy június 22-e és 27-e között konfirmandus tábort szervezünk, az azt követő héten pedig június 28 és július 2 között pedig ifis hét lesz gyülekezetünk bázisán. Várjuk a konfirmandusok, ifisek jelentkezését, amit az irodában és a lelkészeknél tehetnek meg. Több hirdetés nem lévén a gyülekezet énekelje a 341. dicséret első 3 versét. 341. dicséret így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves testvérek, helyünkön maradva hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogyan az írva található Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levelében, a második fejezetben, az első verstől kezdődően a 22. versig a fejezet végéig. A megnevezett helyről, az efezusiakhoz írott levél második fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságával, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalmából az önös szeretetért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Jézus Krisztusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti azonban az időben, Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és a békességet hirdette nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sorokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. A mi megváltó Istenünk tegye áldotta az ő igéjét, annak meghallását, megértését, szívünk befogadását, hogy megcselekedjük annak áldott és jó gyümölcsét. Jöjjetek, csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Drága Úrunk, örökkévaló mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet, áldjuk és magasztaljuk a te hatalmadat, magasztaljuk a te bölcsességedet, és magasztalunk téged, Urunk, azért a kegyelemért, amelyen naponta meglátogatsz bennünket. Köszönjük, Urunk, ezt a teremtett világot, amely körülvesz bennünket, amelynek áldásait nap mint nap megtapasztalhatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy te készítetted el számunkra ezt a világot úgy, hogy abban valóban lehessen életterünk, legyen benne helyünk. És te készítettél, Urunk, helyet számunkra a te országodban és a te néped között is. Kérünk, Urunk, hogy hadd ismerhessük meg így a te akaratodat, hadd fedezhessük fel a te bölcsességednek végtelenségét, a te jó akaratodnak, szeretetednek és jó szándékodnak teljességét, amivel nap mint nap keresel bennünket, és nap mint nap meg akarsz ajándékozni. Köszönjük, hogy neked van terved a mi életünkkel, van szándékod valamennyiünkkel, és nem véletlen következménye az, hogy mi itt vagyunk, hogy itt lehetünk, akár most is fizikai valónkban, vagy bármilyen más módon hallhatjuk a tégédet, hanem el van mindez rejtve a te akaratodban. És mindezt
a kijelentést, mindezt az igét, amelyet nekünk meg kell hallanunk, Urunk, Te már elkészítetted. Kérünk, hogy készíts el bennünket is, hogy meg is halljuk. Te védj el minden akadályát annak, hogy jelen legyünk lélekben Te előtted, hogy keressük a Te akaratodat, hogy legyen nyitott fülünk, nyitott szívünk meghallani a Te vezetésedet, mindazt, amit a lélek sugal, amiben a lélek kijelentést tesz számunkra. A mi megváltó Úrunkért, Jézus Krisztusért kérünk, hogy így áld meg a mi Isten tiszteletünket, így tudjunk rád figyelni, és így vezess bennünket. Amen. Isten igényére készülve, kedves testvérek, a megkezdett 341. dicséretnek énekeljük a negyedik versét. 341. dicséretnek a negyedik verse, így kezdődik, kérünk Úristen Krisztus Jézusért.

Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, írva található a már felolvasott igeszakaszban. Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levelében, a második fejezetben, a 19. verstől kezdődően a 22. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom, és az ő szent lelkét segítségül hívva magyarázom, kérem a gyülekezetet, foglalja el a helyét. A megnevezett helyről, az efezusi levélből, a második fejezetből, a 19. versről kezdődően, a 22. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a lélek által. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mindazokat, akik majd jelen vannak az Úr napján, és közösen lehetünk és kereshetjük az Isten szentségét, az Isten közösségét, és azokat is sok szeretettel köszöntjük, akik az internet vagy a rádió hullámhosszain keresztül csatlakoznak be a mi Isten tiszteletünkbe, és élik meg, vagy élhetik meg a közösségnek ugyanazt a módját, vagy hasonló módját. A közösségről szeretnék beszélni. A közösségről, a közösségeinkről, a kapcsolatainkról. És arra hív ma Isten igéje bennünket, hogy vizsgáljuk felül saját kapcsolatainkat, a saját közösségeinket. És vizsgáljuk felül a mi kapcsolatunkat az örökkévaló Istennel, a mi gondolatunkat az örökkévaló Istennel való kapcsolatunkról. És hogy egy kicsit jobban megvilágítsam a gondolatmenetelnek az elejét, és mindazt, amiről Pál apostol is itt beszél az efezusi levélben, azt a nagy nyomorúságot, amiben nagyon sokszor ott van, jelen van a mi életünk, egy filmből szeretnék egy részletet idézni, egy filmet szeretnék a testvérek előtt megeleveníteni, feleleveníteni. Minden bizonyal sokan látták az Utolsó Szamuráj című filmet. Nem ez a lényeg, nem a film címe, vagy maga a történéseknek az összessége. Amúgy, aki nem látta, ajánlom, tessenek nyugodtan megnézni, nincs benne semmi olyan, ami elvonatkoztatna bennünket, vagy elterelgetne a hit útjáról. De a film arról szól, hogy az 1800-as évek végén egy amerikai katonát, egy tisztet megkérnek, felkérnek arra, hogy költözzen át Japánba, és készítse fel a japán császári hadsereget arra, hogy a lázadó szamurájok ellen sikeresen tudják megvívni a háborújukat. És el is vállalja ez a sokféle problémával küzdő katona ezt a megbízatást, el is költözik Japánba, el is kezdi a felkészítését ennek a seregnek, és még idő előtt csatába bonyolódnak a szamurájokkal, és megismerik őket. Ő maga fogságba esik, megsebesül, és fogságba esik. És innentől kezdve, tulajdonképpen innentől kezdve válik igazán érdekessé a film, és itt tudunk kapcsolódni a felolvasott igeszakaszhoz is, mert ő itt egy idegen. Idegenként kerül be egy olyan közösségbe, amelynek sem a nyelvét, sem a szokásait nem érti, amelyik nagyon távol van tőle gondolatiságában, a mindennapi rutinjában, öltözködésében. Még a szavak jelentésében is. Másat jelent. Ő ott egy idegen. És az egyetlen mencsvár, az egyetlen esély az az, hogy a lázadóknak a vezetője, az jó indulattal tekint rá. Szinte már barátian. És nagyon különössé válik így ez a helyzet, hogy fogolyként ott lenni egy közösségben, idegenként ott lenni egy közösségben, miközben ott van a másik oldalról, legalábbis felülről jöve a jó indulat, a barátság, az elfogadás, az érdeklődés, a nyitottság, és közben én azt érzem, hogy nem találom a helyemet ebben a közösségben. Itt mindenki idegen, itt mindenki máshogyan gondolkodik, és ami talán a legrosszabb, és ami ugyancsak kapcsolódhat a felolvasott igeszakaszhoz, és kapcsolódhat a gyülekezeti példához, hogy a gyülekezet, a közösség is úgy tekint rá, úgy tekint erre a férfira, hogy te itt egy idegen vagy. Te kívülről jöttél. Te nem ismersz bennünket, te nem szeretsz bennünket,
Csak azért hagyunk életben, mert a főnök azt mondta. És ebben hadd szólítson meg, ebben a felismerésben hadd szólítson meg bennünket ma Isten igéje, amikor arról beszél az apostol, és arra biztat bennünket az apostol, hogy tudjuk átlépni ezt a hatalmas falat, vagy hatalmas szakadékot, hogy idegenből, jövevényből ne legyünk idegenek. Egy hatalmas utazás kezdődik itt, és nem időben és térben, hanem ennek a férfiúnak a lelkében, gondolatában, amikor elkezdi megismerni azokat az embereket, akikkel a sors szeszélye, a végzet, az Isten összehozta őt, akiknek a közösségébe tette le. És erről szól a film, ez is a címadó gondolat, hogy szamurájá lesz. El tudja fogadni azokat az értékeket, azokat az életvezető gondolatokat, ami ott abban a közösségben uralkodik. És nem lesz többé idegen. Nem tartja idegennek azokat a gondolatokat. És ami talán különösen is szépen kirajzolódik ebben a filmben, hogy egy idő után a közösség, még a szamurájok közössége is nem úgy tekint rá, mint idegen. A Japánban ugye az idegen az a kívülről jött ember. Kívülről jött ember. Nem közénk tartozik. És ezt a falat áthágni, akár úgy, amit én érzek, hogy nem ide tartozom, akár az, amit a közösség érez, hogy ez az ember nem ide tartozik. Egy hatalmas feladat. És ez jelen volt Efezusban is, és jelen volt Rómában is, meg minden gyülekezetben, napjaink gyülekezeteiben is jelen van, és napjaink gyülekezeteiben is újra és újra meg lehet tapasztalni, hogy az, aki kívülről jön, az idegen. És idegennek érzi magát, és ez egy nagy nyomorúsága a mindenkori kereszténységnek, a mindenkori gyülekezeteknek, hogy ember, aki bekerül a közösségbe, fiatalként, idősként, vendégként, az idegen. Idegennek érzi magát. És ez az érzés, kedves testvérek, nagy nyomorúság, hogyha elkísér bennünket éveken, olykor talán évtizedeken keresztül, hogy én abban a közösségben, amiben vagyok, ahová az Isten letett, ahová az Isten teremtett, idegen, jövevény vagyok. És lehetne ezt még fokozni, mert mondhatnám azt is, hogy csak vendég, vagy turista. Időnként úgy ránk nyitják az ajtót istentisztelet közben is, hogy egy-két ismeretlen arc benéz, körülnéz, kifordul és elmegy. Ilyen is van. És vannak vendégek is, akik eljönnek, és temperamentumoktól függően, vagy azt várják el, hogy akkor most én vagyok a vendég, mindenki velem foglalkozzon, vagy nagyon szerényen meghúzza magát a hátsó padba, és örül, hogy nem zavar senkinek, de vendégnek érzi magát. Idegennek, jövevénynek. És ennek a nyomorúsága ott volt Efezusban is. Ott volt minden gyülekezetben, és ott van minden gyülekezetben, hogy az, aki betér közénk, az, aki a mi közösségünknek tagjává lesz, akár itt keresztelkedett, akár innen indult el, idegennek érzi magát. Idegennek érzi magát a saját közösségében. Nem tudom, merünk-e belegondolni, hogy milyen nagy nyomorúság az, hogy idegennek érzem magam a saját gyülekezetembe. És hadd mondjam el, kedves testvérek, azt is, hogy ha ez így van, akkor nem tartunk ott, ahol Pál apostol tart az efezusi gyülekezettel. Mert őket már bátorítja, biztatja, és kimondja felőjük azt, hogy ti nem vagytok idegenek, és hadd mondjam én is, kedves testvérek, ha itt vagy, ha bármilyen kötődésed van a gyülekezethez, ti nem vagytok idegenek, és ne engedd, hogy úgy érezd, és ne engedd, hogy mások azt éreztessék veled, hogy te itt idegen vagy, nem vagytok idegenek.
Senki nem idegen. És nem azért, mert én, vagy bárki más ezt úgy mondja. Mert az egyetlen jogalap, ami alapján én vagy te itt lehetünk, az Jézus Krisztus. És ő épp annyira lehet az enyém, mint a tiéd. És nem lehetünk idegenek, meg jövevények. Nem lehetünk az Isten népe között, csak ideiglenesen jelenlévők. Csak beköltözöttek. Nem lehetünk másodrendűek. Polgártársai a szenteknek. Mindenkit ugyanaz a jog illet meg. Mindenki ugyanúgy tagja, ugyanannak a közösségnek. Krisztusban. Ami az emberi, az meg olyan, amilyen az emberi. Az meg hordozza annak a nyomorúságát. De talán érdemes lenne megharcolni azt, hogy ne legyek idegen, és ne legyek jövevény ebben a gyülekezetben, hanem a magaménak érezzem. Polgárjogot nyerjek. Sőt, ha olvassuk tovább az Isten igéjét, akkor Pál apostol ennél sokkal mélyebbre megy, és sokkal mélyebben szólítja meg ezeket az embereket. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe. És háza népe az Istennek. És azt gondolom, hogy már az is egy nagy eredmény lenne, ha nem éreznénk magunkat idegennek, ha nem éreznénk magunkat kívülállónak. Ha felfedeznénk azt, hogy ugyanolyan jogon, Krisztus jogán, a kegyelem jogán vagyunk itt valamennyien. De ezen túlmenve, ezen túllátva eljutnánk egész odáig, hogy háza népe az Istennek, az Isten családja. Az Isten családja. Nem, hogy idegenek vagyunk, hanem az Isten az ő családjába fogadott be. Az Isten családjához tartozol. Az Isten családjához tartozom. Rokonok vagyunk, testvérek a Krisztusban. És ha ezt nem éljük meg, ha ezt nem vesszük komolyan, akkor nagyon-nagyon távol vagyunk attól a közösségtől, amiről Pál apostol beszél, amiről az evangéliumok szólnak. Ha nem hiszem el, ha nem veszem tudomásul, ha nem élem meg, hogy azok, akikkel most egy közösségben vagyok, akik mellettem ülnek, akik velem szemben ülnek, akivel talán soha nem beszéltem egy szót sem. Testvérem is rokonom. Az Isten háza népéhez tartozik. Úgy, ahogyan én. És valóban nagyon szépen, olyan mély, emberi, ősi tradícióból következően minden társadalomban benne van az, hogy a törzs, a klán, az egy egység. De ez nem csak egy közösség, hanem ott mindig volt valamilyen rokoni szál, hogy valahol nagyon-nagyon régen egy őstől származóan egy egység, egy közösség, és úgy is tekintettek egymásra. Egy közösség. Szokták is mondani régen. Már nem igaz. De olyan szép volt, ha valamikor igaz lett volna, vagy igaz volt, hogy a gyermekeket sohasem csak a család nevelte, hanem a közösség. Mert egy nép. Egy háznép. És úgy tekinteni minden fiatalra, minden idősre, minden emberre, hogy mi egy közösség vagyunk. Közünk van egymáshoz. Az Isten háza népéhez tartozunk. Rokonok vagyunk. És felelünk egymásért, és hordozzuk egymás terheit, és szeretjük egymást. És hogyha van is bármi, ami közénk áll, falak, ó, de sok van. Talán, ha innentől kezdve estéig sorolnánk, akkor se érnénk a végére, hogy mennyi fal van közöttünk, és mennyi falat találhatunk újra és újra, bele fogunk botlani, megbotránkoztatnak bennünket, és fájdalmasan érintenek. Kijelentések, sanda, tekintetek, hátunk mögött lévő kibeszélések, millió dolog, ami elválaszt egymástól. De arról beszélem az Isten igéje, hogy Jézus Krisztusban ledöntötte ezeket a falakat. Már nincsenek ott, nem kell, hogy ott legyenek ezek a falak. És tudhatunk egymásra úgy tekinteni, hogy mi mind az Isten népe vagyunk. Isten népéhez tartozunk. Nem vagyunk többé idegenek,
Nem vagyunk többé jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és az Istennek háza népe. Az Isten háza népéhez tartozunk, az Isten háza népében van a mi örökségünk. Ő hívott el, ő szólított meg, az övéi vagyunk. Ő az, aki nap mint nap keres bennünket, és ő az, aki valóban tud közösséget teremteni, és meg tudja gyógyítani a mi közösségeinket. Így folytatja az apostol, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga, Krisztus Jézus. Hadd kapcsolódjak most újra csak ehhez a filmhez. Nem a legjobb példa, ezt találtam, tessék be helyettesíteni, hogyha valakinek jobb látása támad ezzel kapcsolatban. Ennek a férfinak meg kellett tanulnia azt a rendet, azt a szabályrendszert, ami uralkodott abban a közösségben, amit mindenki elfogadott. És valami hasonlóról beszél itt az apostol is, hogy ti ráépültetek arra, ami nagyon ősi, amit az apostolok, amit a proféták megmondtak, és érvényes a meghívás, érvényes a felszólítás, a kijelentés, hogy nem vagytok többé idegenek. De az is érvényes, kedves testvérek, hogy rá kell épülni arra, ami kijelentetett. Egészen a sarokkőig el kell menni, a mélységig, az alapig, Jézus Krisztus. Akkor van igazi közösség, akkor lesz igazi közösség, hogyha rá tudunk épülni a sarokkőre, a megingathatatlan sarokkőre, Jézus Krisztusra. És mindarra, amit a proféták és az apostolok elmondtak és tanítottak. És ne szűnjünk meg resteknek, ne engedjük, hogy restek legyünk, és megszűnjünk keresni, meg tanulni azt, hogy miben akar bennünket az Isten folyamatosan előre vinni, formálni. Hanem engedjük, hogy rá tudjunk épülni. Engedjük, hogy az Isten ráépítsen minket az alapra. A sarokkőre, Jézus Krisztusra, akiben az egész földet, így olvasjuk, akiben az egész épületet egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. Akiben az egész épület egybeilleszkedik. És sok mindent próbálhatunk meg emberi cselekvéssel, emberi törekvéssel kiigazítani, jobbítani, tarthatunk kurzusokat, és vehetünk példát nagyon sok világi dologból, tudományból, hogy hogyan kell egy közösséget építeni. De az Isten igéje sokkal egyszerűbb, sokkal maradandóbb utat kínál számunkra. Egybeilleszkedni Krisztusban. Egybeilleszkedni Krisztusban. Felépülni lelki templommal. És ha már valaki építkezett, akkor minden bizonnyal azt vallja, és azt gondolja, hogy a legegyszerűbb, hogyha minden tégla egyforma, ha minden kő egyforma. És bevallom, hogy engem nagyon riaszt az, amikor a lelki építkezésben is így gondolkodunk, hogy ha mindenki egyforma, akkor milyen könnyű lesz építkezni. Ha mindenkitől ugyanazt várhatjuk, ha mindenkire ugyanazt bízhatjuk, ha mindenki egyforma, derékszögű kocka, milyen könnyű úgy építkezni. Milyen könnyű lenne úgy építkezni. Csak kedves testvérek, az Isten országában a kőművesnek ennél sokkal összetettebb és nemesebb feladata van. És amíg emlékszik valaki arra, amikor megbontottuk a templomot kívülről, amikor a külső homlokzatot újították fel, meg ott egy kis rész emlékeztetés arra, hogy nincs két egyforma kő. Nincs két egyforma kő. Van kisebb, van nagyobb. Az egyik sor ilyen, a másik sor olyan. De egybeilleszkedik. De egybeilleszkedik. És tart. És persze mondhatták volna az építők, hogy majd, ha egyforma kövek lesznek, akkor építünk. Milyen könnyű lesz akkor. És azokat a köveket, amelyek
kéz alatt vannak, azokat megvetik és oldalra teszik. Ezek a köveink. Mi vagyunk a kövek. Ti vagytok a kövek. És ezt ne gondoljuk, hogy ez baj, hogy ez rossz. Nem vagytok idegenek. Itt minden kőnek helye van. Itt mindenkinek a közösségben helye van. A bölcsesség ahhoz kell, hogy egybeilleszteni. Egybeilleszteni. Megtalálni mindenkinek a helyét. És nem akarok hamisságot állítani, azért van, amit le kell faragni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy tökéletesek vagyunk, és hogy engem mindenki úgy fogadjon el, ahogy vagyok. Hát bizony, hogy le kell csiszolni egy-két dudort, egy-két kitüremkedést, néha oda kell, hogy sújtson a véső, a kalapács. De ez nem azt jelenti, hogy szét akarja zúzni a követ, hanem csiszolni, formálni, hogy egybeilleszkedjék. Hogy egybeilleszkedjék. És ha megkísért bennünket annak a gondolata, hogy haszontalanok vagyunk, megkísért annak a gondolata, hogy én itt mindig idegen leszek, akkor jusson eszünkbe, hogy ez csak azért van, és csak azért tud utat találni a sátán hozzánk ezekkel a gondolatokkal, mert nem hiszem el, és nem látom be azt, hogy az én helyem ott van, ebben a lelki templomban. Nem vagytok idegenek. Senki sem idegen, hanem az Isten háza népe, és mindenki egybeilleszkedik Krisztusban. És hangsúlyozom újra és újra, Krisztusban tudjuk megtalálni az egybeilleszkedésnek a módját, a helyét, a lehetőségét. Krisztusban tudunk egybeilleszkedni. Mindenkinek rosszul esik az, ha valaki más akarja itt faragni. Nekem ne mondja meg senki. Engem ne formáljon senki. De nem érezzük azt, hogy milyen arrogancia, ha ezt az Isten felé mondjuk, amikor az Isten akar formálni. Az Isten fog olyannál formálni valamennyiünket, hogy mindannyiunk a helyére kerüljön, és mindannyian egybe fogunk tudni illeszkedni. A lélek templomává, az Úr templomává. Akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. Szent templommá növekszik az Úrban. Nem kevés súlya van ennek a kijelentésnek is, és ennek a mondatnak is, hogy növekszik. Növekszik. Onnantól kezdve, hogy valaki már nem idegen, hanem az Isten házanépéhez tartozó, annak vallja, és annak érzi magát, és mindenki más úgy tekint rá, akkor elkezd növekedni ez a szent templom. Elkezd növekedni, akkor egyik kő kerülhet a másikra. Akkor tudunk gyarapodni és gazdagodni. Akkor lesz valóban lehetőségünk arra, hogy Krisztusban felismerjük, hogy mennyire áldott és mennyi örömet hordoz az, hogy egy közösségnek a részesei lehetünk. Egy közösségnek a részesei, amelynek a sarokköve Krisztus. És az utolsó mondatot szeretném még kiemelni, az utolsó mondatot, amelyik így hangzik, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. És akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Valamennyiünknek szóló felszólítás, és valamennyiünknek szóló biztatás az, hogy mi mind együtt épülünk, és együtt épülhetünk az Isten hajlékává. Az Isten hajlékává. És kívánom, hogy ennek a kijelentésnek, ennek az igének a mélysége úgy járjon át bennünket, hogy itt nem csak emberi törekvés van, nem csak emberi akarat, meg szándék, hogy mindenkinek legyen egy helye, mindenki jól érezze magát, senki ne érezze azt, hogy őt idegen, hanem a mi növekedésünknek a célja, a mi növekedésünknek a záloga az az, hogy Isten hajlékává lesz a gyülekezet, a gyülekezetünk élete, és személyesen valamennyünknek az élete. Szent templommá növekedni az Úrban. És itt, kedves testvérek, egyáltalán nem számít az, hogy mekkora ez a kő, egy-egy kő mekkora, vagy milyen alakú, vagy hány darab van benne, hanem az számít, hogy az Úrban
tudunk növekedni, és az Úrban tudjuk megtalálni a mi helyünket. És az Úrban tudunk épülni, az Úrban tudunk növekedni. És megengedjük, hagyjuk, hogy az Isten lelke által az ő hajlékává váljunk. Az ő hajléka legyen teljessé általunk is bennünk. Kedves testvérek, közöttünk is bennünk akar lakni az Istennek lelke. És erre hív ma bennünket. Erre biztat bennünket. Egy ilyen közösségre. Egy ilyen gyülekezetre. Egy ilyen népre. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez messze van. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez nagyon távoli. Tudod, hogy hol kezdődik el? Érdemes végigmenni ezeken a lépcsőkön, amiről beszél Pál apostol. Ott fog elkezdődni, amikor felismered, hogy te nem vagy idegen. Hogy te nem vagy idegen. Neked itt van helyed. Te itt nem jövevény vagy, nem látogató, hanem te ide tartozol. És ha ezt a falat egyszer s mindenkorra sikerül eltörölni, és már nincs semmi akadálya annak, hogy én úgy jövök ide, úgy veszek részt a gyülekezet életében, úgy veszek részt az Isten népének az életében, hogy ez az enyém. Én ide tartozom, és mindenki tudja, hogy én ide tartozom, és mindenki úgy látja, hogy én ide tartozom. És én is ezt érzem, hogy ide tartozom. Rokonok, testvérek vagyunk, akkor tudunk majd épülni. Mindjárt nagyon gyorsan szeretnénk építeni, építkezni. Hatalmas, égbetörő nagy tornyokat építeni. Még akkor is, hogyha ilyen köveink vannak. Mert valahol ezt tartjuk fontosnak, és ezt tartjuk látványosnak, hogy mindenki rácsodálkozzon, mekkora épület. De kedves testvérek, ameddig ott van ez a gát az elején, hogy idegen és jövevény, addig nincs mit építeni, addig nem lehet építeni. Addig csak az a szűk közösség marad, akik hétről hétre egybejárnak, akik részt vesznek minden alkalmon, akik megtalálták már a saját helyüket, de lássuk meg azt, hogy mennyire foghíjas ez az épület. Éppen azért, mert sokan csak vendégek. Eljönnek, elmennek. És nem maradott a kő, nem lehet rá építeni. És ha valóban azt szeretnénk megélni és megtapasztalni, hogy a közösséghez tartozunk, és ebben a közösségben az Úr lelke uralkodik. Az Úr hajlékává leszünk. Az Úr hajlékává tesszük a mi közösségeinket. Akkor nekünk is úgy kell rá tekintenünk, hogy az én otthonom. Nekem is otthonom. Nem csak egy hely, ahová elmegyek. Egy héten egyszer vagy kétszer. Részt veszek az alkalmakon, hanem nekem az otthonom. És úgy tekintek azokra az emberekre, mint az otthoniakra. Ez talán különösen is fontos üzenete van ez azoknak, akik távol vannak, és akik keresik a helyüket valahol a nagyvilágban, mert nem maradhattak itt. Nem tudom, hogy belemerünk-e gondolni abba, hogy nekik milyen lehet. Mi, akik még itt sem találunk helyet, itt sem találjuk meg a saját szerepünket, szolgálatunkat, azok, akik messze vannak, akik valóban idegenek és jövevények, más országokban, más városokban, más gyülekezetekben, hogy akkor ők hogyan tudnák megtalálni a helyüket. Lássuk meg annak a kegyelmét és csodáját, hogy az Isten hogyan tud és hogyan akar bennünket formálni. Csiszolni, egybeilleszteni Krisztusban, hogy növekedjünk az Úrban szent templommá, és Isten hajlékává legyünk az ő lelke által. Kívánom, hogy így legyen. Amen. A 421. dicséretnek keressük ki az első versét, énekeljük. 421. dicséretet énekeljük, annak az első versét, mely így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.

Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy Te kegyelmesen tekintesz ránk. Kegyelmesen tekintesz ránk ma is, és kegyelmesen tekintettél ránk az idők kezdetétől fogva. És kegyelmesen tekintettél ránk akkor, amikor az idők teljességében elküldted a Te fiadat. Megváltottál bennünket, és az ő vére által egy néppé tettél. Köszönjük, Urunk, hogy nem vagyunk idegenek előtted. Nem vagyunk jövevények előtted, hanem a Te néped lehetünk. Sőt, a Te házadnak népe, a Te családod.

ahol lakozást vesz a te dicsőséged, ahol kiárad a te kegyelmed és jóságod. Így kérünk, Urunk, hogy nap mint nap formálj bennünket, és erősítsd meg annak az elhívásnak a bizonyosságát, amit már megkaptunk. Hadd biztasson bennünket a te szavad, hogy nem vagyunk előtted idegenek. Nem kell előtted rejtekeznünk, mert te ismersz bennünket. Nem vagyunk előtted jövevények, mert te készítettél nekünk szállást, te készítettél nekünk életteret. Te akarod azt, hogy itt maradjunk, itt legyünk, és itt találjuk meg a mi helyünket. Köszönjük, Urunk, hogy nap mint nap kiárad a te jóságod és irgalmad, a te szereteted ott van a mindennapjainkban, nem hagy el a te gondviselésed, és te vagy az, aki erőt tudsz nekünk adni. Kérünk, Urunk, hogy te taníts meg arra is, hogy hogyan tudunk egymást a testvérként, rokontként, családtagként tekinteni. És hogyan tudunk egymásban épülni. Hogyan tudunk Krisztusra tekintve, Krisztus által növekedni. Kérünk, hogy te őrizd meg a mi gyülekezeteinket, és őrizd meg a mi közösségünket is. Te taníts bennünket, és kérünk, Urunk, hogy lelkedet ne vonj meg tőlünk, ne tagadd meg tőlünk, hanem áraszt kiránk bőségesen a te lelkednek munkáját. Áraszt kiránk bőségesen a te akaratodnak ismeretét, megismerését. Kérünk, Urunk, hogy te jegyezz el magadnak, és te hívj el magadnak, hadd lehessünk ott, Urunk, a te közösségedben mindenek előtt, naponként. Kérünk, hogy szólíts meg újra és újra, és a te ígéd hadd legyen bennünk élő, eleven és ható. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve énekeljük hitvalló énekünket és nemzeti imádságunkat.

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Jézus Krisztusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, a megkezdett 421. dicséretet énekeljük, a 421. dicséretnek a második versétől kezdődően az ötödik versig, a második vers így kezdődik, kihívott minden népből egy lelki népet.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitaju slukaciv Radio Puls FM. Mene zvuť Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

0: професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. 6.
2: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Köszöntöm a hallgatókat a Púzus FM hullámhosszán. Ez itt az NSAV, mai műsorom címe akár az is lehet, hogy legendák újra gondolva. Olyan dalokat válogattam össze, amelyeket mindenki jól ismer, de legtöbben talán a feldolgozásból. Először mindig egy rövid részlet az eredetiből, majd hallhatjátok a változatot, ami új életet adott a dalnak. És hogy melyik a jobb, az eredeti vagy a feldolgozás, a döntést mindenki maga hozza meg. Слушаем радиопульс вітання. Сьогодні у програмі музичний трек пісні, які всі добре знають, але більшість, можливо, з кавер-версії. Спочатку завжди короткий уривок з оригіналу, а потім ви почуєте варіант, який подарував пісні нове життя і нове дихання. Починаємо.

0: 705-38-13. Бадок-центр Берегово.
1: Бадок-центр Берегszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Berekszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Berekszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
2: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня. Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berekszáz, Muzsai út 52B.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу hallottam.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjano 102, Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.2 Йодин FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, Москва. Йодин FM.
1: Классное радио. Здорово.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіопульс. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegymesét hallhattok. Tartsatok velünk! Adamczyk Katalin, a legszebb kívánság. Régóta vágytam egy saját színes halakkal teli akváriumra. Madarat lehetett volna velem fogatni, amikor Csilla, anyukám nővére, meglepett két parányi aranyhalacskával és két darab, még ezeknél is kisebb, kékszínű ficánkolóval. Csak úgy hozta őket, egy vízzel teli nejlonszatyorban. Aztán, mikor apró, rózsaszínű kavicsokat raktunk a talpas pohár aljába, egyszerűen átöntötte bele a vizet halastól együtt. Akváriumot ugyanis nem kaptam, mert úgy gondolta, megteszi az a hatalmas üvegpohár, amit anyukám kapott névnapjára a barátnőjétől sok évvel ezelőtt. Csak állott vízben lehetnek, és itt van az eledel. Ebből naponta csak egy csipetnyit kaphatnak, ami a két ujjacskát közé elfér, különben elpusztulnak. Ha pedig becsületesen gondjukat viseled, karácsonyra talán kapsz egy nagy, igazi akváriumot, és veszünk melléjük még több halat.
1: Ígérem, jó kezekben lesznek!
0: Vágtam rá, katonásan kihúzva magam, hiszen olyan csodásak. Aznap sokáig nézegettem, hogy úszkálnak körbe-körbe az üvegpohárban. Minden reggel, amikor felkeltem, első dolgom volt megetetni őket. Így történt aznap is, amikor megtörtént a csoda. Felkeltem is, amíg anyukám kiment a konyhába, hogy elkészítse a reggelimet, én leszálltam az ágyról és a pohárhoz rohantam. Ilyenkor mindig izgultam is egy kicsit, hogy mind a négyen épségben legyenek, mert gyakran előfordult, hogy egy csipet helyett kettőt vagy hármat adtam nekik a haltából, hiszen olyan éhesnek tűntek. Szerencsére mindegyikük vidáman úszkált, úgyhogy kinyitottam a hal eledeles dobozt. Kivettem belőle egy adagot, jól elmorzsoltam az ujjaim között, hogy nehogy a torkukra akadjon a nagy falat, és a víz tetejére szórtam. Ám ekkor hirtelen megszólalt az egyik.
2: Szia, Bogica!
0: Azt hittem, anya szólít, de mikor körbenéztem, senki nem volt a szobában. Talán még félig alszom, dörzsöltem meg a szemeimet, és már indultam is, hogy visszabújjak az ágyba, amikor a kisebbik aranyhal újra szólított.
2: Kislány, nem Boginak hívnak?
1: De igen,
0: hebegtem rémülten.
1: Ha azért akarsz letolni, mert harudacskát kértem reggelire, akkor elnézést kérek, anyukám mondta, hogy egy ember egészséges és a benne lévő omega-3 fejleszti az agyamat, na meg olyan fincsi.
2: Jogi, egyet csak, mert tényleg roppant egészséges, és különben sem belőlünk készítik. Minket az épségünkért szeretnek, meg a kívánságokért.
1: Kívánságok?
2: Mi az, anyukád csak a vitaminokról beszél neked? Mesélni nem szokott?
1: Szokott, de azt hittem, hogy az csak mese. Tényleg teljesíted a kívánságomat?
2: Szám szerint 3-at,
0: helyesbített a hal.
1: Hogy eddig nem beszéltél? Mindegyikőtök varázsló? Mindenki kívánhat?
0: Ostromoztam a kérdésekkel.
2: Ácsi, anyukád mindjárt jön a reggeliddel, nincs idő a kérdezősködésre. Mondd a kívánságokat, de vigyázz, ha valakinek beszélsz erről az esetről, eltűnik minden, amit kívántál.
1: Bárcsak, hirtelen nem is tudom, mit kívánjak. Annyi vágyam lenne, nem lehetne inkább holnap?
2: Rendben, de ezzel egy kívánságot már el is használtál. A reggeli etetésnél találkozunk, addig találd ki, mi lesz a két kívánságod, ami maradt.
1: Bármit kérhetek?
2: Igen,
1: Az ajtó ekkor kinyílt, és ott állt anya, kezében a reggelivel. A halacska pedig a továbbiakban egy szót sem szólt, úgy úszkált a többi között, mint általában. Egész nap törtem a fejem, egyrészt azon, hogy mindez tényleg megtörtént-e, vagy csupán álom. Másrészt pedig szerettem volna a két kívánságot a lehető legjobb dolgokra beváltani. Az ember azt hinné, hogy egy magamfajta gyereknek ez nem okozhat gondot, hiszen minden nap találok ki kívánságokat, amivel aztán a családom fülét rághatom. De ez most más. Körbenéztem a szobámban, és azzal szembesültem, hogy a legtöbb játék, amire vágytam, már ott sorakozik. A legtöbbel már régóta nem is játszottam. Játékot amúgy is vehetnek a rokonok. Hozhat a Mikulás. Nem, most valami igazán nagyot kell kívánom, olyat, ami nem megvehető. Megvan. Egy szuper képesség. De melyik? Repülni lenne jó, vagy a láthatatlanság? De hová is repülnék? Az óvodába? Az ilyesmivel nem lehet hencegni. Akkor meg mégis mire jó? A láthatatlanság meg, hiszen szeretem, ha mindenki csak rám figyel. Mire észbe kaptam, besötétedett, és hiába szerettem volna fennmaradni, amíg ki nem találom, mit kérjek. Egyszer csak elnyomott az álom, és reggel ugyanúgy ébredtem, csalódottan és kívánság nélkül. Ez persze a halat egyáltalán nem hatotta meg, így az etetésnél odaveszett még egy kívánság. Ki kell találnom valamit? Kétségbe estem, mert elkótyavetyéltem két kívánságot. Igazságtalanságnak éreztem a hal részéről, hiszen gyerek vagyok. Nem rakhatnak egy óvodás vállára ilyen felelősséget? Hát persze, anya, hiszen ő mindenre tudja a választ. Mivel nem árulhattam el a titkot, furfangosan próbáltam őt kikérdezni. Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az, anya? Új autó? Vagy egy nagyobb ház? Tudom, biztosan egy hatalmas palotát kívánnál. Kezdtem.
2: Egyiket sem. Ez az autó pontosan megfelel. Egy luxus jármű szervizelése, vagyonokba kerül.
1: A palota meg?
2: Ugyan, kitakarítaná azt a rengeteg szobát. Időm sem maradna veled játszani. Jó nekünk így, ahogy vagyunk, nem?
1: Hát igen, de ha muszáj lenne, vagy ha jönne mondjuk egy aranyhal, akkor azért csak kérnél valamit, nem? Mi a legeslegnagyobb vágyad?
2: Azt már megkaptam.
1: Téged. Azzal homlokon csókolt, és kihozta a kabátomat.
2: Hová megyünk? Kérdeztem kedvetlenül, mert úgy éreztem, hiába való volt anyát faggatni, semmivel sem kerültem közelebb a válaszhoz. A boltba. Elfogyott a sajt. És ma pizzát sütünk. Emlékszel?
1: Menjünk, válaszoltam egykedvűen, mert már szinte feladtam a reményt, hogy holnap reggeli kitalálok valamit, ami megmentené azt az egyetlen kívánságot, ami maradt. Miután a kosarunkba pakoltunk mindent, amire szükségünk volt, a pénztárhoz siettünk. A pulton üvegdoboz állt. Rajta írás, meg egy mosolygós kislány képe, aki alig kisebb nálam. Mi van ráírva, anya?
2: Annácska, SMA, válaszolta anya, és a visszajáró után még a tárcájában lévő pénzt is beletömte a dobozba.
1: Mi az az SMA-m? A pénz nem játék, azért nektek keményen meg kell dolgoznotok, nem? Akkor miért adod neki? Ebből nekem is sok mindent vehetnél, tudod?
2: Féltékeny lettem, és irigy. Az SMA azt jelenti, hogy a kislány nagyon beteg, és segíteni kell, hogy megkapjon egy drága gyógyszert.
1: Miért nem veszi meg neki az anyukája? Ha én kerülnék bajba, ő is segítene?
2: Nem tudom.
1: Akkor te miért adsz?
2: A jótettnek nem az a lényege, hogy visszakapjuk-e.
1: Gyógyulj meg, kislány!
2: Mormolt, amikor az utolsó bankjegyet préselte be a keskeny nyíláson. Hazaúton nagyon morcos voltam, nem is szóltam anyához.
0: Otthon aztán munkához láttunk, ő dagasztott, én raktam a szószt, a feltétet, és mire kisült a pizza, a dühöm köddé vált. Megfeledkeztem az aranyharról, a kívánságról, és önfeledten játszottam egész este anyukámmal. Reggel vidáman keltem.
2: Remélem, ma végre kívánsz is valamit,
0: üdvözölt a hal.
2: Igen, kívánok! Gyógyuljon meg, Annácska!
0: Kiáltottam, és közben arra gondoltam, ha elmondhatnám anyának ezt az egészet, nagyon büszke lenne rám.
3: Volt egyszer egy mese volt!
4: Abban minden mese volt!
5: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

hétköznapot. Adja meg az Isten, adja meg az Isten, adja meg az Isten, adja meg az Isten. Adja meg az Isten sírásaink végét, lelkünknek teljességes s vágyott békességét. Adja meg az Isten, adja meg az Isten, adja meg az Isten, adja meg az Isten. Adja meg az Isten.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Köszöntöm a hallgatókat a Pulzus FM hullámhosszán. Ez itt az NSA, mai műsorom címe akár az is lehet, hogy legendák újra gondolva. Olyan dalokat válogattam össze, amelyeket mindenki jól ismer, de legtöbben talán a feldolgozásból. Először mindig egy rövid részlet az eredetiből, majd hallhatjátok a változatot, ami új életet adott a dalnak. És hogy melyik a jobb, az eredeti vagy a feldolgozás, a döntést mindenki maga hozza meg. Слухачам радіо Пульс вітання. Сьогодні у програмі музичний трек пісні, які всі добре знають, але більшість, можливо, з кавер-версії. Спочатку завжди короткий уривок з оригіналу, а потім ви почуєте варіант, який подарував

0: Ezzel véget ért a Zenesáv mai adása, a legendák újra gondolva. Hallhattuk, hogy a dalok új köntösben sokszor még erősebben szólnak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb is itt, a Pulzus FM-en. Sziasztok! Сегодня в программе музычной трек прозвучали песни Кипси «Добре знают», але більшість, можливо, з кавер-версії. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з радіо «Пульс FM».
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
2: Zeneschav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok, va!
1: Jodin FM.
3: Klasszne radio.
1: Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Розкажи, що на душі.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92,1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.